0: Best FM-mel. Bármikor beindulhat a buli.
1: Amigo!

0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Nem értem. Mi folyik itt, Doki? Hol vagyunk? És mikor?
2: Hamarosan megérkezünk a kaliforniai Hillbilly-be. Délután 4 óra 29 perckor, október 21-én, méghozzá 2015-ben.
1: 2015-ben? Akkor ez most a jövő?
0: Egy filmzet.

0: 90 szeretetével itt a Best FM.
1: 120 éve kezdődött meg a szervezetmentés Debrecenben. 18. alkalommal rendeznek retro víradást. Továbbra is nagy a szárazság. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 120 éve, 1906. szeptember 1-én indult el a szervezetmentés Debrecenben, olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Az elmúlt több mint egy évszázadban sokat változott a mentők munkája és az alkalmazott technika. A legfontosabb cél azonban változatlan maradt, minél gyorsabban eljutni a bajba jutottakhoz és megadni a szükséges segítséget. A debreceni mentők azóta a város és a térség sürgősségi ellátásának meghatározó szereplői, akik nap mint nap készen állnak arra, hogy életet mentsenek és segítsenek a rászorulóknak. Az évforduló alkalmából az OMS a szervezetmentés 120 éves debreceni története előtt tiszteleg. Épp hogy nagykorú és mégis retro 18. alkalommal rendeznek retro víradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemlélet hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A retro viradásra a debrecenieket is várják, a helyszínről és a pontos nyitvatartásról az OVS honlapján lehet tájékozódni. Továbbra is nagy a szárazság, óvatosságra int a katasztrófa védelem. Azt közölték, térségünkben legutóbb egy learatott búzatábla gyulladt ki Hajdúhatházon, a lángok pedig átterjedtek a közeli akác erdő aljnövényzetére és a lombkoronára is. A közel 14 hektáros területen a Hajdúböszörményi, a Nyíradonyi, a Debreceni és a Hajdúnánási tűzoltók dolgoztak. Összesen 6 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Az oltást drón és egy honvédségi jármű is segítette. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, a száraz növényzet miatt egy kisebb tűz is gyorsan tovább terjedhet, ezért a szabadban mindenki legyen különösen körültekintő. Nem lesz front felettünk, legtöbb 29 Celsius fok lehet ma Debrecenben és a térségben, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő, a következő napokban is jó részt felhős, részben napos órákra számíthatunk, gyenge zivatar majd szombaton érkezhet.

Kérek egy kulcsot a szívedhez, jaj, micsoda csoda melódia ez a 90-es évekből, hogy vidám legyen a napjuk, ez volt a Happy Gang, és hogy vidám legyen a reggel, no stressze!

0: Laurent Wolf és nagy slágere hamarosan itt a Best FM-en, ami pedig a nagy slágereket illeti. Open Gangnam Style.
1: Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op.
0: Psy és a YouTube Recorder videóklip. Most videó nélkül, mégiscsak egy rádióállomás lennénk. Ahol Debrecen zenei kedvenceit játsszuk a nap 24 órájában. Tudom, hogy nem lesz akkor a sláger, mint a Gangnam Style, de így is imádjuk. És örömmel ajánljuk a szíves figyelmükbe Olivia Dean dalát, a So Easy-t. Igen, ilyen könnyed az ébredés, a készülődés, az indulás, és majd a munkába, iskolába, óvodába, bölcsődébe való érkezés. 6 óra van pontosan.
2: Újabb utcákban fejlesztik a közvilágítást Debrecenben. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Egerben kezdi bajnoki szereplését ma a DVSC kézilabda csapata. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: A Best FM-en.
2: Újabb utcákban fejlesztik a közvilágítást Debrecenben. A munkálatok már elkezdődtek a Jégvirág és a Babarózsa utcában, ahol 18 új lámpatestet és lámpakart szerelnek fel. Ezt követően többek között a Hegyköz, a Bessenyei, a Szappanfű, a Zeller, a Cikória, a Törköly és a Zerge utcában is új lámpákat helyeznek ki. A fejlesztés teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg, és a tervek szerint biztonságosabbá teszi a közlekedést az érintett utcában. Szakaszokon. A munkálatok idején a közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek, közölte a város sajtóosztálya. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok, több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
4: A zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
2: Egerben kezdi meg a bajnoki szezont a DVSC Skyline női kézilabda csapata. A Loki ma este az Élvonal újonca, az Eszterházi SC otthonában lép pályára. Az egri együttes a feljutást kiharcoló keret magjára épít, így játékosai közül többen most először szerepelnek tétmérkőzésen az NB1-ben. A debreceniek ezzel szemben erős ellenfelekkel készültek az idényre, és többek között a Ferencváros, valamint a Bajnokok Ligájában szereplő Podravka ellen is győzni tudtak. A legutóbbi felkészülési mérkőzésen Hámori Konszuéla is pályára lépett, így a Loki bizakodva várhatja a bajnoki rajtot, írja a De Hír.
0: Hajrá Debrecen, hajrá Loki, hajrá csajok! És hajrá Best FM, egy újabb nyári nap az őszben. Nos, a reggel az egy pár fokkal talán még hűvösebb is, mint tegnap ilyenkor volt, mert hogy Debrecen belvárosában 15 fok alatt van a hőmérséklet. Napközben azonban akár még 1-2 fokkal több is lehet a tegnapi naphoz képest.
2: Nem lesz front felettünk, legtöbb 29 Celsius fok lehet ma Debrecenben és a térségben, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. A következő napokban is jó részt felhős, részben napos órákra számíthatunk. Gyenge zivatar majd szombaton érkezhet.
0: Köszönjük, Évi! Nagyon jó lesz ez a 29 fok körüli hőmérséklet, meg is vettük. Maradhat a következő napokban, szerintem önök is benne vannak. És abban is, hogy induljon együtt a mai reggel, szeptember 3-án szerdán, az önök zenei kedvenceivel, Hilda nevű kedves hallgatóink névnapján. Hát kinek van ilyenkor kedve dolgozni? Laurent Wolfnak sem, és ezt meg is énekli a ma reggel első dalában.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is veled.
0: Ez a No Stress. Fazekas László vagyok. Stresszmentes csodás reggelt kívánok el.

0: nevel, az évszámot és a napot frissíteni, úgyhogy ebből bizony szerda lett, de csütörtököt mondunk, mert hogy a hiba nem az ön, hanem az én készülékemben volt, és gyorsan javítottam, erre mondják azt, hogy a lúnak is négy lába van, és hát tudjuk, mi a folytatása ennek a mondatnak, hogy mi lesz a folytatása reggelben. Open Gundam Style, egy kis reggeli tornap szájjal folytatjuk, 15-16 fok, sőt, az alatti hőmérséklet értékekkel is találkoztatunk ma reggel Debrecenben és a környéken. Napközben nem lesz gond, 29 fok, tehát 30 fok közelében leszünk, és felfeltámad majd a szél néha. Közelebbi változás, a legközelebbi majd szombaton várható, amikor egy hideg front érkezik, és ha ugyan drasztikusan nem is hűti le a hétvége hőmérsékletét, azért a 30 fok felett után újból 30 fok alatt leszünk majd. Mikor? Vasárnap és a jövő hét első napjaiban. Ez azonban még csak a csütörtök. Hilda nevű kedves hallgatóink névlapján. Egy perccel negyed hét után.
1: Open Gangnam Style!
0: Jött egy kis reggeli torna.
1: Gangnam Style!
0: A vajas zsemle kenegetése közben ott a

0: 90-es évek megaslágere után először is egy aktualitás tőled. Jó reggelt neked!
1: Feri vagyok, és a Szabó Kálmán utcán benne van a politikában.
0: Köszönjük, Ferkó! A Szabó Kálmán utcában tehát aktív a Trafibox. 500-540 és 39-33-104-6. Szeptember 3-a csütörtök van, tehát mindjárt fél hét. 150 éve született az úr, akinek a nevéből azonnal tudni fogják, hogy milyen szakterületen dolgozott, és mit alkotott, nem is fogom kommentálni. Úgy hívták, hogy Ferdinand Porsche. Aztán 100 éve született Iréna Papas, színésznő, a Zorba a görög című film főszereplője volt. Vele kapcsolatban majd később még visszatérünk az óriási filmalkotáshoz, az Orba a görögköz, és tartunk egy kis szirtaki táncórát. 78 esztendős lett ma Sáfár Anikó színésznő, aki a 70-es, 80-as évek szinte majdnem minden magyar produkciójában szerepel, tehát inkább televíziós produkciókban. És ha már televíziós produkciók, és mondjuk a 80-as évek, akkor... 70 éve született. Tudják, hogy hol? Debrecenben. Kicsoda? Megvan a neve? Hey, szerintem már igen. Linda. Ő bizony. Görben Óra. Az egyik legnépszerűbb magyar televíziós sorozat karatékája. Görben Óra. Azaz Linda ma a 70. születésnapját ünnepli. Debrecenben született, és az apukája pedig Görbe János színész volt. Volt neki egy popzenei karrierje, és az megvan még? Például, amikor Szikora Róberttel együtt elénekelte ezt a

0: Boldog 70. születésnapot kívánunk Görbe Nórának, azaz Lindának. És ha már televíziós sorozatok, akkor itt van egy a világslágerek, a világkedvencek közül. Men, men, men, men, manly men, men, men, men, men, men, men, manly men, men, men, men, men. 61 éves lett ma Charlie Sheen. A mozikban a nagy durranás, a tőzsdecápák főszereplője. A televízióban pedig a két pasi egyik közreműködője.
1: Pasi, meg egy kicsi.
0: Boldog 61. születésnapot kívánunk neki.
2: Köszöntjük Hilda nevű hallgatóinkat! A Hilda német eredetű név, jelentése harc, harcos nő. Alakváltozata Hilka. A név egyik legismertebb viselője Gobbi Hilda színésznő, a másik pedig ön kedves Hilda, aki most a rádiót hallgatja.
0: A Hildákat Omi dalával köszöntjük! Ez a cheerleader, mégpedig attól az előadó művésztől, akit Omar Samuel Paisley néven anyakönyveztek, a művész neve Omi, és ma ünnepli a 40. születésnapját. Egy perccel, fél hét után vele folytatjuk a csütörtök reggel.

0: Jazz FM, ahol az egykori nagy zenei kedvencek is szólnak. Most például Jermaine Jacksontól és Piazzadorától. Zenékből vannak ilyen régi darabjaink, közlekedési információkból azonban garantáltan önöknek köszönhetően, pontosabban neked most éppen a legfrissebbek. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt, szia István, hogy a közlekedési információm lenne. Az autópályán Debrecenből Budapest felé haladva a benzinkútnál baleset van, és a mentők már kint voltak, vagy lehet, hogy rendőrség volt, nem tudom. A tűzoltók pedig most mennek. Szerintem minimum két sávot le fognak zárni, és a leálló sávot fogják csak nyitva hagyni.
0: Köszönjük, tehát M35-ös autópálya a Debrecen és Böszörmény között Budapest felé baleset. A katasztrófa védelem még most érkezik a műszaki mentéshez. Ebből biztos, hogy sávok lezárása következik majd. És mi következik most? Mindjárt a Best Horoscope, előtte az Opel Eye Taylor Swift-től, illetve még hadd említsem meg a most ébredőknek és bekapcsolódóknak és útraindulóknak, hogy a Szabó Kálmán Trafibox is aktív ezen a szép csütörtök reggelen. Legyenek önök is azok. Itt a Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, meglehetősen nyughatatlan most, szeretne minél többet utazni, de próbáljon megnyugodni, foglalja le magát munkájával és hobbi szintű tevékenységgel. Bika, sokat kell tennie azért, hogy magára vonja a figyelmet, ne adja fel a küzdelmet, mert karrierjében szép lehetőségek adódnak, csak tenni kell érte. Ikrek, barátai szeretnék felvidítani, ne zárkózzon el tőlük, ha allergiás tünetet észlel, késedelem nélkül kezeltesse magát. Rák, megérkezhet végre egy korábban esedékes összeg, örömét fokozza, hogy az eredetinél jóval többet kap. Oroszlán, annyi a feladata, hogy szüksége van minden szakmai rátermettségére a sikeres megoldás érdekében, szerencséjére viszonylag nyugodt és segítőkész környezetben dolgozhat. Szűz, derűs, jókedvű napokra számíthat szeptember elején, házas vagy élettársával most hegyeket is képesek lesznek megmozgatni. Mérleg, a sikerre éhes mérlegjegyű nem ismeri a fél megoldásokat, tetteit most elszántság és célszerűség jellemzi. Skorpió, energiáit összeszedve a nagyobb bevételre összpontosítson, a temperamentuma mellett némi alaposságra is szükség van a siker érdekében. Nyilas, keményen dolgozik, hogy magának és családjának jólétet teremtsen, többet vállal, mint ereje és ideje megengedni, de nem adja fel. Bak, némi anyagi többletre számíthat, de ez nem jelenti azt, hogy meggondolatlanul költekezhet, valamiféle jogi ügy miatt is lehetnek kiadásai, de ez nem jelent gondot, ne keseredjen el. Vízöntő. Az ön élete sokkal pörgősebbé válik, szinte szárnyalnak a gondolatai, új életstílust sikerül kialakítani. Alak, remek ötleteit sorra véghez viheti, új dolgokba is belekezdhet. Az utazás remek kikapcsolódás és szépé teszi az életét.

1977. Szombatesti láz. John Travolta főszereplésében is. Természetesen a Bee Gees együttes megunhatatlan muzsikáival. Köztük az egyik, a slow téma, a How Deep Is Your Love. Na nem lassítunk, ellenkezőleg éppen gyorsítunk majd egy születésnapossal, de előtte elmondom, hogy hol ne nagyon gyorsítsanak. Annyival menjenek, amennyivel lehet, amit a Kressz előír. Például a Szabó Kálmán utcában, ahol aktív a Trafibox, de most írja Ancsa, hogy a Mák utcában is betették a madarat a kalitkába, tehát Mák utcán is aktív lesz a box. És van egy balesetünk az autópályán Budapest felé, mégpedig Debrecen és Hajdúböszörmény között, ott a benzinkút környékén. Valószínűleg a katasztrófa védelem, miután Pisti telefonált, azóta már megérkeztek oda, úgyhogy lehet, hogy éppen tart a műszaki mentés helyszínen, és csak nagyon óvatosan. Jó utat kíván mindenkinek a Best FM, ahol érkezik az LMFAO. Mondtam, hogy felgyorsítunk a tempón. Igazi party hangulat lesz, mert hogy... Let's go. People always say that my music's loud. Sorry for what it rocks. Mert hogy jön a szubjektív top 3 az LMFAO-tól. Igazi családi vállalkozás volt, a 2010-es évek elején alakultak. Szubjektív top 3. A harmadik helyen nálam a Sorry for Party Rocking. A dobogó legfelső fokán nálam megosztott első hely van most, mert hogy legalább annyira tetszik a Party Rock, a csapat első nagy slágere. Mint a másik nagy sláger, amellyel fel is köszöntjük a születésnaposunkat. Igen, Red Fu, a nagybácsi, a csapat jellegzetes, hatalmas afro frizurás, színes szemüveges arca, és Sky Blue, az unokaöcs, yeah, aki a duo második fele volt, kettő közül ma a nagybácsi ünnepel. Red Fu születésnapot, 51 esztendős lett. Ez a Sexy and I Know It, a csütörtök reggelben. Yeah.

0: Ez de jó volt! A Follow the Flow dalát hallották, a nyári nagy koncert egyik nagy kedvence. A címe Beszívom. Hányszor mondták már, hogy ugorj a kútba? Na lehet most is az következik, mert hogy jön a reggeli villámvoks, mutatom a kínálatot. A zenei szerkesztőm volt, nem én, a zenei szerkesztőm. Először is a 80-as évek.
1: It's a celebration.
0: A Cool and the Gang-től. Let's celebration. Egy egyes, ha valaki ünnepelni szeretne a 80-as évek ikonikus kedvencével. Pihe! Hát várjad már a folytatást. Tudom, hogy imádod a 90-es éveket is, mert hogy onnan is hozunk egy zenei kedvencet. Még

0: És jönnek a kettesek Ice MC dalára. De nem tudom, hogy miért nem várjátok meg a harmadik ajánlatomat, pedig biztos vagyok benne, hogy a hármas számból is csurran, cseppen néhány ma reggel.
1: Egy így csurran, cseppen innen, onnan jég hidegben.
0: Tudtam! Tudtam! Na, ugorjunk a kutba! 3-3-3! Te leszel a párom, de vajon ki lesz a folytatásban? A következő zenei kedvenc! Sallalalala, sallalalala. Ránézve a számokra, én már sejtem.
2: SMS és Viber számunk 30-933-1046. Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szeptember 5. Hajdúsám Sony Ízek Fesztiválja. Városnav és helyi értékek startja. Vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás az Epreskerti rendezvénytéren. Most szombaton ingyenes programok, fellépők, Bódikusz és Margó, Mihály Filuca és Abba Tribute Show.
5: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
6: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
5: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
7: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
8: Hát a 80-as maratonra.
7: 80 kilométer?
8: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
9: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
10: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
11: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
12: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
13: Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. Ellopta az autót, majd eladta egy rokonának egy férfi hajdúböszörményben. Idén is lesz kutatók éjszakája. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
13: Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
14: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtük, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
13: Ellopott egy autót, majd azt el is adta egy rokonának. Egy nyitva hagyott autóra figyelt fel egy 39 éves férfi hajdúböszörményben. Beült a kocsiba, és mivel a sluszkulcs is benne maradt, egyszerűen beindította, majd elhajtott vele. A férfi azonban nem csak egy körre vitte el az autót, hanem egyenesen az egyik rokonához ment, akivel megállapodott az árról, és 300.000 forintért eladta neki a járművet. A rendőrök az eset után adatgyűjtésbe kezdtek, és több helyszínen házról házra járva próbálták kideríteni, hogy ki vihette el az autót. A nyomozás 2 nap alatt eredményre vezetett, sikerült azonosítaniuk a feltételezett elkövetőt. A hajdúhatházi férfit elfogták, az autót pedig lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosának. A hajdúböszörményi rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást a férfival szemben. Idén is lesz kutatók éjszakája. A Debreceni Egyetemen az eseményt szeptember 25-én rendezik meg. Idén már immár 19. alkalommal. Az érdeklődőket több mint 100 program várja, a látványos kísérletektől és laborbejárásoktól kezdve a legújabb kutatási és iparfejlesztési bemutatókig. A programokkal a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztályt megszólítanak, a szervezők pedig a nemzetközi közösségre is gondoltak. A rendezvényen az egyetem számos tudományterületébe lehet betekinteni, a természet és orvostudományoktól az agrár, műszaki és informatikai területeken át, egészen a bölcsészet és társadalomtudományokig. A cél, hogy a látogatók közérthető és élményszerű formában ismerhessék meg, milyen kutatások és fejlesztések zajlanak a Debreceni Egyetemen.
0: Picikét hűvösebb a reggelünk, mint tegnap ilyenkor. 15 fok alatt van jelenleg Debrecen belvárosában. Napközben azonban legalább annyi lesz, mint tegnap. Évi mindjárt el is mondja, hogy pontosan mennyi.
15: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
13: Folytatódik a szeptemberi nyárias idő a térségünkben, legtöbb 29-30 fok lehet, helyenként felélénkülhet a szél, és már több órára is beborulhat az ég, csapadék viszont szombat előtt nem érkezik.
0: Köszönjük szépen, Évi, és köszönjük azt a rengeteg szavazatot, amelyet alig volt időm összeszámolni a hírek alatt. Azt írja például Bea, hogy csak a kölköknek. Csak a kölkökért szavazott erre a dalra ma reggel.
16: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: A fogadásokat megkötöttük? Volt egy 80-as évek, ugye? A Celebration, aztán volt egy 90-es évek, az ISMC, és hát volt a Majka dal. Három dal közül vajon kivel köszöntjük a mai egyik kedves születésnaposunkat? Minő szerencse, hogy ők is apukájával együtt, Árpival együtt erre a dalra szavaztak. Na, csak látnám, hogy hol vagytok már. Ki lett a 12 vagy 13? Árpi, gyorsan írjad, mert nem találom az üzenetedet. Csak megvagytok. Oké. Na, Jászmin, jó lesz a 13-ra? Akkor csurranjon és cseppenjen egy Bambi ma a születésnapodon. Boldog ünneplést kíván Debrecen kedvenc rádiója.

0: Ice MC a Best FM-en 10 perccel fél 8 előtt. Jó reggel, Debrecen!
1: Oviba!
2: Sziasztok!
1: Suliba! Munkába menet!
3: A Best reggel ott van veled!
0: Azt írja Kata, hogy szuper volt a ma reggeli villámvoks, mindig ilyet kérünk. Jó, akkor holnap is szavaztassuk meg, majd Majka dalát, meg holnap után is. Holnap után ember az már szombat lesz, az a hétvége. Holnap meg péntek, ma viszont csütörtök. Jó reggelt kívánok mindenkinek, friss közlekedési információkkal, mielőtt a harmadik helyzetet elindítanám a ma reggeli villámderbin. Baleset történt sajnos az autópályán, az M35-ösön Budapest felé, Debrecen és Böszörmény között, amikor az előző órában a hallgatóink bejelentkeztek, már ott voltak a szervek, rendőrök, mentők és a katasztrófa védelem is megérkezett. Ha mostanában arra felé járnak, akkor nem bánnám, ha frissítenék ezt az információmat. Szóval M35 Budapest felé, Debrecen és Böszörmény között valószínű, hogy azért egy vagy talán két sáv járható, de ezt erősítsék meg, vagy cáfolják meg, hogyha tudják. Van két aktív trafiboxunk, az egyik a Mák utcán, a másik pedig a Szabó Kálmán utcában méri a sebességet. Legyen a mai napjuk is baleset és bírságmentes, biztonságos célbaérést kíván mindenkinek. Debrecen kedvenc rádiója. Ez már a csütörtök reggel. Jelenleg olyan 14-15 fokkal, napközben 29-el. És most egy nagy kedvenccel, egy igazi retro kedvenccel. Minden ma ünneplőnek ez a Celebration-nál.

0: folytatjuk.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
6: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
5: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
7: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
8: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődik.

0: A West FM rádióban a Muse dalát hallották, 3 perccel múlt el 7:30, Laci jelentkezik be az M35-ös autópályáról. Tudják, onnan, ahol baleset történt, Debrecen és Hajdúböszörmény között Budapest felé haladva, azt írja Laci, hogy egy sáv szabad az autópályán, mivel hogy azért itt az M35-ösön még nem olyan túlságosan nagy a forgalom, ezért nincs torlódás, egészen jól lehet haladni, tehát az M35-ösön Debrecen és Hajdúböszörmény között. Aztán Tündi írja, hogy a Bocskai kertből befelé jövett, a köztemető előtt az út szélén áll egy autós és egy motoros, valószínűleg összeütköztek. Ugyan az út szélén vannak, de azért a bámészkodásból nehogy baj legyen, közelítsük meg óvatosan őket, és haladjunk el körültekintően mellettük. Tündi, köszönjük az infót neked! És a Mák utcán aktív a Trafibox. Ennyit egyelőre. Jó, most emlékezzünk meg egy magyar bábfilmesről, egy olyan alkotóművészről, aki 14 éve ezen a napon 85 éves korában hunyt el. És hogy milyen alkotásokat, mit köszönhetünk több-több generáció az úrnak, akit úgy hívtak, hogy Foki Otto, szerintem ezt sokan tudják. Bizony Foki Ottónak köszönhetjük a TV Maci végleges formáját, figuráját, mozgatását, bábját, hiszen Foki Ottó animációs rendező, bábfilmrendező volt, de az ő alakja volt Mirmur, aztán Misi Mókus és a nagy kedvencünk.
1: Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles.

0: hangulat.
1: Jó, lesz.
2: Ugri a bokorban, vígan játszik, hopp ide, hopp, oda ugrik ám. De brekken se tüské, se tétovázik, ugri után üget szaporám. Látszik a bokorból két nagy nyúlfű, látszik a bokorból.
1: És mi látszik még?
2: Még mi látszik a bokorból, látszik egy tüskés ház.
1: Szóval egy sűn, ott a bokorban. Foki Ottóra emlékeztünk. 14 éve, 85 éves korában hagyott itt bennünket. Neki meg ma van a születésnapja. Gustavo Lima. És a Ballada Boa. A ma 37 esztendős énekestől a csütörtök reggelben.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A despoták ártatlanokat szoktak halálra ítélni. De vajon ártatlanok-e azok, akik semmit se vétettek egy despota ellen?

A nyár egyik nagy kedvence az őszben, és a nyár folytatódik az őszben, mert hogy szeptember 3-ára is, tehát már a csütörtökre közel 30 fokot ígérnek, piciket alatta leszünk, ugyanúgy, ahogy tegnap, olyan 28-29 fok várható. Mi várható az utakon? Az autópályán Budapest felé egy sáv járható a baleset miatt helyszínenleg Debrecen és Hajdúböszörmény között. Történt valami kis baleset a Bocskai kertből befelé a 4-esen, a köztemető előtt, szerintem már onnan továbbálltak a felek, forgalmi akadályt mondjuk akkor, amikor Tündi jelezte, akkor sem képeztek már. Viszont komoly forgalmi akadály jelent két nagy testű kutyuska, többen is jelezték a hallgatóink közül, egyszer Fagyi, egyszer pedig Pali, hogy a Jánosi utcán két kutya kóborol, hát ott a vasúti átjáró környékén egy bernáthegyi, ahhoz hasonló legalábbis, meg valami tigris csíkos, barna alapon, tudti, hogy hiányoznak otthonról a srácok, kedves gazdi, gyorsan menj értük, mielőtt nagyobb baj történne. Tehát a legutóbbi bejelentés az a Jánosi utcai vasúti átjáró a sín környékről jelent, érkezett hozzánk. Köszönjük a bejelentéseket, és folytatjuk egy igazi zenei csemegével. Azzal az együttessel, akiknek 1961-ben indult a... Jól mondom? 61-ben? Igen, 61-ben indult a zenei pályafutása, és Hollywood előszeretettel használta őket mindenféle filmzenékre, amit az ő alkotásait, például Forró rágógumi... Nincs, aki beszél!

És a koktél. Gondolom összerakták már, ez a Beach Boys, a napi aktualitás pedig az, hogy Al Jardine, aki a Beach Boys együttes alapító énekese, 84 évvel ezelőtt született, ez a Kokomo, a Koktél című filmből, Tom Cruise-zál.

0: ezzel a coverrel emlékezünk majd meg Frank Sinatra-ról 8 és 9 óra között. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
5: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
7: civisbeton.hu
6: A megbízható alap.
8: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon. Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Road és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy billet, jegy.hu.
9: Húsz éve kezdődött meg a szervezetmentés Debrecenben. 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Továbbra is nagy a szárasság. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: 120 éve, 1906. szeptember 1-én indult el a szervezetmentés Debrecenben, olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Az elmúlt több mint egy évszázadban sokat változott a mentők munkája és az alkalmazott technika. A legfontosabb cél azonban változatlan maradt, minél gyorsabban eljutni a bajba jutottakhoz és megadni a szükséges segítséget. A debreceni mentők azóta a város és a térség sürgősségi ellátásának meghatározó szereplői, akik nap mint nap készen állnak arra, hogy életet mentsenek és segítsenek a rászorulóknak. Az évforduló alkalmából az OMS a szervezetmentés 120 éves debreceni története előtt tiszteleg. Épp hogy nagykorú és mégis retro 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
11: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemlélet hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
9: A retrovíradásra a debrecenieket is várják, a helyszínről és a pontos nyitvatartásról az OVS honlapján lehet tájékozódni. Továbbra is nagy a szárasság, óvatosságra int a katasztrófa védelem. Azt közölték, térségünkben legutóbb egy learatott búzatábla gyulladt ki Hajdúhatházon, a lángok pedig átterjedtek a közeli akác erdő ajnövényzetére és a lombkoronára is. A közel 14 hektáros területen a hajdúböszörményi, a nyíradonyi, a debreceni és a hajdúnánási tűzoltók dolgoztak. Összesen 6 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Az oltást drón és egy honvédségi jármű is segítette. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, a száraz növényzet miatt egy kisebb tűz is gyorsan tovább terjedhet, ezért a szabadban mindenki legyen különösen körültekintő. nem lesz front felettünk, legtöbb 29 Celsius fok lehet ma Debrecenben és a térségben, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő, a következő napokban is jó részt felhős, részben napos órákra számíthatunk, gyenge zivatar majd szombaton érkezhet.
7: Fogyasszon minket a reggeli emellé!

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a tiéd. Minek öröm

0: nevezze a délelőtti névnapi évforduló sorsolásban. bestfmdebrecen.hu. És várjuk még a szeptember 3-ai szülöttek regisztrációját is, hiszen sorsolni a mai tortát illetően bő egy óra múlva fogunk. Közben Fagyival kiderítettük, hogy a kutya, amit láttak többen is a jánosi vasúti átjáró környékén, a síneknél, másodmagával kolbászoltak. Az nem Bernát hegyi, hanem Berni pásztor kutya. Nagyon remélem, hogy a gazdi azóta már rájuk talált, mert azért volt némi bonyodalom, amikor az autók között, meg ott a sínek környékén ugra-bugráltak ide, meg oda. Köszönjük a bejelentéseket a Best FM Rádió lelkes informátoraiknak, akik közül ma a Hildákat köszöntjük. Boldog névnapot,
1: boldog névnapot. Köszöntjük Hilda nevű hallgatóinkat. A Hilda német eredetű név, jelentése harc, harcos nő. Alakváltozata Hilka. A név egyik legismertebb viselője Gobbi Hilda színésznő, a másik pedig ön kedves Hilda, aki most a rádiót hallgatja.
0: És akiket a Rolling Stones együttes 53 esztendős dalával köszöntünk fel, a csapat egyik leghíresebb, legsikeresebb akusztikus balladája 1973. szeptember 3-án jelent meg, úgyhogy most nem csak a névnaposoknak érkezik az Angie.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
3: Legyél te a legmenőbb az új tanévben. Lehetsz új is, akár egyetemista, a Pupillában most új szemüveged árából 20% kedvezményt kapsz. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
5: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
6: Szeptember 5-én szombaton új kerti családi nap a Lehel-Szervíz út és a Nagy Domb között. Fellép Mohácsi Brigi, a Dupla Kávé, Lisztes Sándor, az Aquamano Party és a European Operett. Ugrálóvár, arcmestés, lufi bohóc, popcorn, vattacukor és pónilovaglás. Mindez ingyenesen. Új kerti családi nap. Élmények az egész családnak.
7: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

ugye itt a Szól, ébresztő emberek, ébresztő, ez mégiscsak egy reggeli műsor lenne, információs. A jelenből és a múltból szeptember 3-án csütörtökön 8 perccel fél 9 után. Ma van San Marino születésnapja, ugyanis 1724 éve egy kőfaragó megalapítja San Marinót. San Marino a legrégebbi, ma is fennálló köztársaság, 60,5 négyzetkilométernyi területével a harmadik legkisebb állam Európában, csak Monaco és Vatikán kisebb nála. Magyarországon 754 éve királlyá koronázták IV. Kun Lászlót, uralkodása az állandósuló anarchia és a párok hatalmának a megerősödése, így lehet jellemezni. 87 éve annak, hogy Chamberlain angol miniszterelnök bejelentette Franciaország és Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak. Ez volt a válasz arra, hogy Németország szeptember 1-én lerohanta Lengyelországot, ami ugye kirobbantotta a második világháborút. 1967-ben Svédországban az autóközlekedésben bevezetik a jobboldali közlekedési rendszert, az európai kontinensen náluk utolsóként. És 84 éve indult a hang, azaz Frank Sinatra szólóénekesi karrierje. Olyan dalokkal, mint a Love and Marriage.

És bár 1998 májusában elhunyt, azért bármikor, az év bármelyik időszakában én szívesen hallgatok Frank Sinatra dalokat. Többszörös Grammy, hétszeres Golden Globe díjas és Oscar díjas, olasz származású, amerikai énekes és színész, akit az egyik legnépszerűbb és legnagyobb hatással bíró 20. századi zenei művésznek tartanak, úgyhogy milyen jó, hogy elkezdte a szóló karrierjét 84 évvel ezelőtt most Scott Chapman tiszteleg előtte.

Natalie Imbruglia Szolnok című dala után Ernő közlekedési információjával folytatjuk a csütörtök reggelt, bár sokan tudják, hogy a homokerti felüljárón kifelé a városból, tehát Mikepércs felé, szóval a Szabó Kálmán felé lezárták a külső sávot, úgyhogy némi logisztika az odaérkező autósoknak, hogy soroljanak majd be, tehát lefelé a homokerti felüljáról a külső sáv lezárva. Aztán Sándor hívta fel egy különleges közlekedési anomáliára a figyelmünket, egy fotójával, ami a Szent Anna utcában készült. Ugye a Szent Anna utca egyirányú, amelynek bal oldalában fizetős parkolóhelyek vannak. Ezekkel a parkolóhelyekkel csak az a probléma, hogy szabályosan megközelíthetetlenek. Miért is? A Szent Anna utca tehát egyirányú, haladunk a belváros felé, ott kettős záróvonal van, a kettős záróvonal túloldalán meg elvileg jöhet szembe a busz, a buszsávban, és ott mögötte van a fizetős parkolós hely, szóval azt így igazából szabályosan lehetetlen megközelíteni, mondhatjuk, hogy a 22-es csapdája. Emlékeznek még Charles és Eddie dalára? Én nagyon szerettem a 90-es években a Voodoo Lie to You-t. Sokan elfelejtették volna akkor, hogy nincs egy remek feldolgozása, úgyhogy most mutatom, hogy milyen volt-e.

Schmetters. Talán ez a verzió többeknek megvan. Ez a Best FM. Nap minden megadjuk a város ritmusát. Most David Guettával és a Would I Lie To You feldolgozásával. A csütörtök reggelben 6 perccel 9 óra előtt. Jó reggel, Debrecen!

Nem tudhatom, hogy mi vár ránk a következő órában, de hogy is nem tudom, zeneileg pontosan, igen, a Best FM Rádió születésnapos hallgatói mellett őt is felköszöntjük a születésnapján. Készítünk egy riportot, igaz csak képzeletben, egy amerikai pop fesztiválról.

0: Én táncolnék veled, de nem merek. Rapid táncóránkon megtanulunk szirtakizni. Hát, ha valaki éppen most kezdi a nyaralását a görögöknél, lehet. Szeptemberben még kiváló idő lesz, hát nem csak Görögországban, hanem nálunk is. Mindjárt elmondjuk a részleteket, és aztán kezdünk egy újabb órát a Talk to You-val. Egy perccel múlt el 9 óra. Szép jó reggelt mindenkinek! Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ismét meg a Monster Truck Show a Kishegyesi úton a Meki mellett. Előadások szeptember 11-18 óra, 12-13, 11 és 18 óra. Autós motoros kaszkadőr show driftel és motoros ugratás lángok között is autók felett. Ürdöngő átalakulása és Villám McQueen élőben.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot. Reklámot hallottak.
6: Újabb utcákban fejlesztik a közvilágítást Debrecenben. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Egerben kezdi bajnoki szereplését ma a DVSC kézilabda csapata. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
7: A Best FM-en.
6: Újabb utcákban fejlesztik a közvilágítást Debrecenben. A munkálatok már elkezdődtek a Jégvirág és a Babarózsa utcában, ahol 18 új lámpatestet és lámpakart szerelnek fel. Ezt követően többek között a Hegyköz, a Bessenyei, a Szappanfű, a Zeller, a Cikória, a Törköly és a Zerge utcában is új lámpákat helyeznek ki. A fejlesztés teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg, és a tervek szerint biztonságosabbá teszi a közlekedést az érintett utcában. Szakaszokon. A munkálatok idején a közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek, közölte a város sajtóosztálya. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok, több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
8: A zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
6: Egerben kezdi meg a bajnoki szezont a DVSC Skyline női kézilabda csapata. A Loki ma este az Élvonal újonca, az Eszterházi SC otthonában lép pályára. Az egri együttes a feljutást kiharcoló keret magjára épít, így játékosai közül többen most először szerepelnek tétmérkőzésen az NB1-ben. A debreceniek ezzel szemben erős ellenfelekkel készültek az idényre, és többek között a Ferencváros, valamint a Bajnokok Ligájában szereplő Podravka ellen is győzni tudtak. A legutóbbi felkészülési mérkőzésen Hámori Konszuila is pályára lépett, így a Loki bizakodva várhatja a bajnoki rajtot, írja a De Hír. Nem lesz front felettünk, legtöbb 29 Celsius fok lehet ma Debrecenben és a térségben, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő, a következő napokban is jó részt felhős, részben napos órákra számíthatunk, gyenge zivatar majd szombaton érkezhet.

0: Jonas Blue, Tracy Chapman dalának feldolgozásával, ez volt a Fast Car.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Menni kéne, hát reggel induljunk együtt, ezt sokan megtették ma reggel is, szeptember 3-án csütörtökön, a Best FM rádió segítségével, és hát gyors autókról a reggeli csúcsban annyira is főképpen a belvárosban nem tudunk beszélni, kisebb dugókról annál inkább, de ez így szeptember 1-e után azért nem annyira meghökkentő, és az sem, amire mondjuk Timi hívja fel a figyelmünket, azt írta, hogy érdekes, az emberek mennyire utálják a dugót, de a forgalmat feltartani azzal, hogy beállnak a kereszteződésben, hát az nagyon megyen. Ó, Timike, sajnos egyet kell, hogy értsünk, sokkal könnyebb lenne közlekedni Debrecenben, hogyha ilyen apróságokra figyelnénk. Mármint arra, hogyha látjuk, hogy nem tudunk átmenni azon a kereszteződésen, ne guruljunk már be, hogy mások beguruljanak azért, mert nem tudnak a kereszt irányú forgalomban tovább haladni. Vagy például, ha lámpánál állunk, akkor ne akkor tegyük már egyesbe az autót, amikor már rég zöld, mert azzal, hogyha dinamikusan reagálunk a szabadjelzésre, hát az a plusz egy, vagy akár két-három autó is átmehet még azon a zöldön. Ugyanúgy ezek nem annyira nehéz dolgok. Szóval menni kéne, ez a reggel igéje, és ez egy képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. Szubjektív top 3, a harmadik helyen. Jó van, na, induljatok már el! Különleges zenei csemege a második helyen. A

Készíthetünk egy riportot? Egy képzelt riportot egy amerikai popfesztiválról, ami Déri Tibor 1971-ben megjelent híres kisregénye. És amiből a Víg Színházban 1973-ban a hazai színház történet egyik legmeghatározóbb rock musicalje született meg. Balázs Péter és az egész társulat, Ernyei Béla és a többiek. És Adam is Anna, valamint Presser Gábor csodás muzsikája az LGT közreműködésével. Ez a Valaki mondja meg.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
3: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.

0: véget ért a nyár, vagyis hát a nyárnak nincs még vége, ma is 29 fok lehet Debrecenben. A Bánat utca című dalt játszottuk önöknek a 104,6 MHz-en. Bánatra valóban semmi ok, mert úgy naptár szerint véget ért a nyár, azért a jó idő folytatódik, illetve a nyári emlékek örökre velünk maradnak. Kedves Görögországból hazatérő Best FM rádió hallgatók, megvolt a kötelező fakultatív program? A népzenei táncos kultúrprogram vacsorával egybe kötve? Akkor nyilván nagyon megy a szirtaki, ami hát sokak szerint egy ősi görög tánc, holott ez nem így van, mert a leghíresebb görög tánc, amely világszerte a görög kultúra egyik legfőbb szimbólumává vált, nem annyira öreg. 1964-ben mutatták be azt a filmet, amelynek a címe Zorba a görög volt. És hát képzeljék el, hogy ez a tánc ehhez a filmhez készült. Mégpedig azért, mert a nyitó és a záró jelenetben is közreműködő Anthony Quinn olyan lábsérüléseket, lábfejsérülést szenvedett, hogy külön a fináléba meg kellett alkotni egy olyan táncot, tette ezt Mikis Theodorakis, aki belekalkulálta a lépésekbe Anthony Quinn lábfejsérülését, és ezért egy ilyen speciális, csúsztatott lépésekkel teli tűzdelt koreográfiát alkotott meg. Hát nem is olyan nehéz. A dalnak egyébként dupla aktualitása van, nem csak a nyári vakációra és a görög utakra visszagondolva a 104.6-on, hanem arra, hogy 100 éve született Irene Papas, a görög színésznő, aki Vangelisszal is együtt dolgozott, és ennek a filmnek a női főszereplője volt. És azért is aktualitása van a következő bejátszásnak, mert hogy pontosan tegnap volt 5 éve, hogy 97 éves korában elhunyt Mikis Theodorakis. Most, ha valakinek nem sikerült elsajátítani a lépéseket nyáron, itt az alkalom, érkezik a Zorba, a görög táncórája.
1: Taníts meg táncolni. Megteszed?
2: Táncolni? Azt mondta, táncolni. Rajta, fiam! Együtt. Előre. Hopp.

0: Boş lan.
1: Szervusz, fiam. Öreg, annyi mindent szeretnék mondani. Embert még úgy nem szerettem, mint téged.
2: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
3: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: Tra-la-la-la, 1998, egy tipikus egy kis lemezes előadó, hát van több, de egy nagy kedvenc volt tőle, és hát a szokásoknak megfelelően ma is egy születésnapossal előadóval zártuk a reggelt. Jennifer Page lett 53 esztendős, a Crash előadója. Itt van Szabó Anita, aki előadja, hogy kinyerhet ma tortát a kis angyaltól, de Lajos is itt volt nem sokkal ezelőtt, és előadott egy közlekedési információt a 4-es számú főúton Hajdúhatháznál, de most a 90-es zónát, nem a 60-ast, a 90-est figyelték. Anita, van ez hozzáfűzni valót? Szervusz!
1: Jó reggelt, hol volt ez a téglásnál?
0: Igen, Hajdúhatház és 90-es zóna, és most írja Laci, Virág Laci, hogy Téglás Alkotmány utca, Trafipax ott is. Köszönjük, srácok!
1: Meg tudom erősíteni, igen, egy kis fehér nyuszi ül a fülben, benne az árokban. És hát nagyon kedvesek az autósok, mert mindig jeleznek előre. De a rendőrök sem tudnak meglepetést okozni, mert egyébként nagyon gyakran ott áll az az autó.
0: Megszokott pillanat, és az is, hogy megtörténik a stúdió átvétele. Szóban jön akkor a születésnapi tortasorsolás, és utána pedig indul Anitával a csütörtök délelőtt.
1: Nagyon izgulunk Évivel együtt, aki szintén izgul a barátnőjért, Kuruc Ilonáért, akit benevezett Mike Percsen, a volt kolléganőjét köszönti. Mezei Viktóriát mama és papa nevezték be 19. szülinapján, kitűnő érettségi után most már egyetemi hallgató Viktória, ráadásul születésnapos. Fekete Besenyei Dittát az anyukája nevezte be, nagyon büszke rá, és akár lesz torta, akár nem, délután biztos, hogy buli lesz náluk. Nagy Lászlót a gyermekei és unokái nevezték be Debrecenben, a világ legjobb apukáját, nagypapáját, és rögtön ugrik, hogyha valakinek segítség kell. Lénás Sándorné Évi két gyermekei nevezték drága édesanyukájukat szülinapi alkalmából, Miskolc Dávid is ünnepeli Debrecenben, nagyon jó lelkű fiatal srác, és mindent elér, amit el szeretne. Gábettinát Feró Gábor köszönti, a férje, már hogy ez nem két pasi volt, hanem egy, tehát Feró Gábor, nehogy félreértés legyen ebből, és jó munkát kíván Bettinának a gyurmázáshoz. Gyarmati Petrát is köszöntik szülei testvére Ádi, 22 lett ma Petra, és hát éppen most érkezett haza Isztambulból. Előtte pedig Malagán gyakorolta a spanyol nyelvet, és most kezdi a franciát az egyetemen. Hát ezt még hallani sok volt, ugye, Laci?
0: Halmozzuk az élvezeteket, a nyelvi élvezeteket.
1: Szabó Fogarasi Renátát is köszönt Évi, a legjobb barátnőjét, üzeni neki, hogy mindig itt lesz neki, és hogy jövőre már a kislánya is együtt ünnepli majd René szülinapját velük. Herbály Tamást is nevezték, drága tesókám, Isten éltessen, egy hián 40. születésnapodon, nagyon-nagyon szeretünk. 6 éves lett ma Kovács Norina, Móni mama nevezte az ő kis gyöngy szemét, Gajdosni Furó Mária is ünnepel, unokája és családja köszöntik Nyírábrányban, a legnagyobb példaképük. Az egész családnak Szabó Dánielt sem hagyták torta nélkül, reméljük, Balmazújvárosban köszönti felesége, kislánya Ambruska és az egész család. Szendrai Simon ma lett 3 éves, egy igazi kis csirkefogó, és ünnepem, amíg Hornácsi Katona Dóra, nem utolsó sorban férje is köszönti, 29. születésnapján csodálatos nő, akinek nagyon sokat köszönhetek.
0: Hogy ki köszönheti meg ma a kis angyal tortáját a puszta szerencséjének köszönhetően? Óha, mit látok? Két esélyes a dolog. Mert hogy két világbajnok is jöhet a vonal végére? Igen?
2: Haló?
0: Haló? Na, melyik világbajnok vette fel a telefont?
2: Valós Zsófia.
0: Zsófia? Az egyik? A másik esélyes, az ki lett volna?
2: Valós Luca.
0: Luca? És egy családban mindjárt két világbajnok. Én meg azt hittem, hogy a világbajnokok anyukájával fogok beszélni. Nem iskolában vagytok?
2: De.
0: Igen? Sikerült felvenni a telefont?
2: Hát fel lehetett.
0: Ja, szünet van?
2: Igen.
0: Jaj, de jó időzítés.
2: Pont jókor.
0: Pont jókor? Ó, hát ilyenek vagyunk mi, Debrecen kedvenc rádiójában. Na, jó reggelt kívánok. Ennyire ne lepődjünk meg, hogy meg se tudjunk szólalni élőadásban, mert az elég kellemetlen.
2: Kicsit megijedtem.
0: Hát nem kell, már többször találkoztunk, nem?
2: De.
0: Legutóbb például a Virágkarnevál környékén?
2: Így van.
0: Nem elég, hogy ti magatok táncoltok, még oktatjátok is a táncot.
2: Igen, igen.
0: Hol?
2: Debrecenben a
0: Piruettán
2: stúdióban.
0: A Piruettán stúdióban. Azért mellette vannak ilyen hétköznapi dolgok, hogy iskolába járás.
2: igen, igen.
3: Legalább mind a ketten egy iskolában és egy osztályban?
2: Igen, egy osztályban.
3: És úgy is néztek ki, mint két tojás?
2: Nagyon hasonlít.
0: Nem tudom, anyuci miért te telefonszámodat adtam meg kettőtök közül, de nyilván azért, mert te lehetsz a talpra esettem, vagy nem annyira?
2: Hát de, én vagyok a bátrabb.
0: Hát akkor ennél még bátrabban. Boldog születésnapot kívánunk nektek. Megnyertétek a tortát, a kisangyal Roblox tortáját, ami egy vanília torta, ropogós csokoládéval, sós karamell bevonattal.
2: Jó, mi, oly, nagyon jó, köszönjük szépen.
0: És a táncosoknak lehet ebből fogyasztani?
2: Hogy ne lehetne.
0: Utána dupla táncóra.
2: Igen, lemozogjuk azt.
0: És dupla köszöntés Balogh Lucának és Zsófiának. Fazekas Laci vagyok. Legyen csodás a napotok. Ez a...
2: Best FM.
0: Boldog ünneplést a 104,6 MHz-en.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönjük a sok-sok közlekedés információt. Ma reggel is önöknek egy melons pizzával szeretnénk meghálálni a megtisztelő figyelmüket és aktivitásukat, mert ma is van egy informátor, ő lett a reggel informátora. A 4-es számú főúton baleset történt, erről tájékoztatott még kora reggel bennünket. Tündi! Koleszár Tündi, tiéd a pizza! Jó étvágyat hozzá!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Itt a 104.6-on indul a csütörtök délelőtt a Big Mountain-nel. Carlos Santanával és Chad Krögerrel. És új kedvencünkkel a Temper City-től.

0: 3 perccel 10 óra után most a legfrissebbek, utána pedig vissza a zenei kedvenceink közé. Szép napot, Debrecen!
1: Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. Ellopta az autót, majd eladta egy rokonának egy férfi hajdúböszörményben. Idén is lesz kutatók éjszakája. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
3: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtük, akkor utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Ellopott egy autót, majd azt el is adta egy rokonának. Egy nyitva hagyott autóra figyelt fel egy 39 éves férfi hajdúböszörményben. Beült a kocsiba, és mivel a sluszkulcs is benne maradt, egyszerűen beindította, majd elhajtott vele. A férfi azonban nem csak egy körre vitte el az autót, hanem egyenesen az egyik rokonához ment, akivel megállapodott az árról, és 300 ezer forintért eladta neki a járművet. A rendőrök az eset után adatgyűjtésbe kezdtek, és több helyszínen házról házra járva próbálták kideríteni, hogy ki vihette el az autót. A nyomozás 2 nap alatt eredményre vezetett, sikerült azonosítaniuk a feltételezett elkövetőt. A hajdúhatházi férfit elfogták, az autót pedig lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosának. A hajdúböszörményi rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást a férfival szemben. Idén is lesz kutatók éjszakája. A Debreceni Egyetemen az esemény szeptember 25-én rendezik meg, idén már immár 19. alkalommal. Az érdeklődőket több mint 100 program várja, a látványos kísérletektől és laborbejárásoktól kezdve a legújabb kutatási és iparfejlesztési bemutatókig. A programokkal a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztályt megszólítanak, a szervezők pedig a nemzetközi közösségre is gondoltak. A rendezvényen az egyetem számos tudományterületébe lehet betekinteni, a természet és orvostudományoktól az agrár, műszaki és informatikai területeken át, egészen a bölcsészet és társadalomtudományokig. A cél, hogy a látogatók közérthető és élményszerű formában ismerhessék meg, milyen kutatások és fejlesztések zajlanak a Debreceni Egyetemen. Folytatódik a szeptemberi nyárias idő a térségünkben, legtöbb 29-30 fok lehet, helyenként felélénkülhet a szél, és már több órára is beborulhat az ég, csapadék viszont szombat előtt nem érkezik.
4: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
2: A munka is jobban pörög.
4: Best FM.
2: Best FM. Ha kell a plusz.